0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti hírmagazinunkban hallhatnak rövidesen egy médiatáborról Bécsben. Szó lesz arról, hogy a nagy hőségben mire figyeljenek oda munkahelyeiken a dolgozók. És még egy kis ízelítővel is készültem színes kultúránk adásunkból, melynek vendége ezúttal Senk Angyalka lesz. Tartsanak velem ma este is! A Bécsi Magyar Iskola Egyesület nemrég az idén második alkalommal szervezte meg a nyári média workshop táborát, amely fiataloknak nyújtott egy héten át lehetőséget arra, hogy jobban megismerkedjenek a fotózással, illetve a videókészítéssel és vágással.

0: között a svenkelésről, a harmadolásról, a helyes meccéspontok beállításáról, vagy arról, hogy hogyan is kell helyesen fogni a kamerát videózáskor. A gyerekek, Kis Balázs és Bányi Kriszta táborvezetők segítségével egy komplett riportot raktak össze az egyidejűleg zajló néptánctáborról a hét végére.
1: Az idei évben 5 gyerek van, aki részt vesz, tavaly 8-an voltunk. Egyértelműen érezni az, hogyha egy kicsit kisebb a létszám, jobban könnyebb odafigyelni, és tényleg lehet segíteni nekik jobban fejlődni az apró dolgokkal, tényleg az, hogy állítják be a kamerákat. Főként idén a telefonfotózással kezdtük, szóval elég fontos volt az, hogy a minden egyes személy, minden egyes gyereket külön-külön lehet segíteni, úgymond, hogy akkor mik történnek, ugye. Úgyhogy a benyomásom az, hogy nagyon ügyesek, fejlődnek, érezhető az, hogy mit, hogyan rohangáltak, mint ugye a hét elején, hogy fotókat kértem csináljanak, és próbálnak lelassulni azért. De 11 és 14 évesektől még nem várjuk el az, hogy díjnyertes fotókat készítsenek, hanem a lényeg az volt, hogy beavassuk őket a fotózás, a média különböző világában, kedvet kapjanak a kreatívoskodáshoz, és egy kicsit máshogy lássák a világot körülöttük.
2: Te is az egyik szervezője vagy a média tábornak. Neked milyen benyomásaid vannak eddig a hétről?
3: Ugye itt a média workshopon leginkább a fotózással és a videózással foglalkoztunk a héten, és ez volt már a tavalyi első média workshopon is, de természetesen ezre egy picit a rádiózást, illetve a tévézést is belecsempésztük a történetbe, és most jó lehetőség volt, hogy párhuzamosan folyt a néptánctábor, a mi táborunkkal egy időben, ugyanazon a helyszínen, és így kitaláltuk, hogy rendben, akkor a videózásnál ez lesz a témánk, hogy felvételt készítünk, hogy milyen is a néptánctábor, és itt akkor már lehetett feladatokat adni, mint riportereknek, feladatokat adni arra, hogy ki fogja majd konferálni ezt a kis filmet, amit elkészítünk, illetve úgy megírni a kérdéseket a riporthoz. Úgyhogy ez volt a felvétel előtti napnak a munkája, hogy ők kitalálják a kérdéseket, megbeszéljük, hogy kikkel készülnek az interjúk, hogy a pedagógusokkal, a gyerekekkel, magával az intézménynek a vezetőjével is, és hát ezek a feladatok egy kicsit persze kihívást jelentettek, de nagyon helyesek voltak, és nagy örömömre jelentkeztek arra is, hogy valaki vállalja a riporter szerepet.
4: Napok óta tart az újabb hőhullám, és az előrejelzések szerint egyelőre még nem is ér véget. Így az újabb munkahét is nagy hőséggel indult, így érdemes tudni, hogy mire figyeljenek oda a munkahelyeken a munkavállalók, legyen az zárt térben, de akár a szabadban is. A forró nyári napokon fontos, hogy a munkavállalók ismerjék a legfontosabb tippeket, amelyek megkönnyítik a mindennapi munkavégzést. Tamara Leopold, az AK munkavállaló védelmi szakértője felsorolja a saját védelmünkre szolgáló intézkedéseket, de kiemeli azt is, mennyire fontos a gyors reagálás vészhelyzetekben, hisz aki gyorsan nyújt segítséget, életeket menthet. A tanácsokat most Bányi Kriszta foglalja össze.
3: Még az összes óvintézkedés betartása mellett is előfordulhat hőkimerülés vagy hőkuta veszélye. Ha ez bekövetkezik, minden munkavállalónak képesnek kell lennie a tünetek felismerésére és az első segélynyújtásra. Vészhelyzet esetén azonnal cselekedni kell, az érintetteket haladéktalanul árnyékba vagy hűvös helyiségbe kell vinni, a szűk ruházatot meg kell lazítani és a testet le kell hűteni. Csak akkor adjunk a személynek kis kortyokban vizet, ha még eszméleténél van. Összeesés vagy tartós panaszok esetén a lehető leggyorsabban értesíteni kell a mentőket, hangsúlyozza Tamara Leopold. Különösen azok a személyek vannak veszélyben, akik a melegben, a szabadban dolgoznak, az idősek vagy a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők, de a beltéri munkahelyeken dolgozókat is érintheti a probléma. A munkáltatókra törvényes gondoskodási kötelezettség hárul. Biztosítaniuk kell munkavállalóik egészségét, emlékeztet Gerhard Mihalics, az AK elnöke. Amit minden munkavállaló megtehet, az az, hogy amennyire csak lehetséges, kerülje a nehéz ételeket, és helyette könnyű ételeket fogyasszon. Erre például a saláták vagy a friss gyümölcsök alkalmasak. A nyakra vagy a karokra helyezett nedves törlőkendők alkalmanként hűsítést nyújtanak. Egy egyszerű, de

0: hihetetlenül fontos tipp, hogy igyunk elegendő vizet. Ha a munka jellege megengedi, a munkaidő átcsoportosítása is célszerű, különösen a fizikailag megterhelő feladatok esetében, a kora reggeli órákban még alacsonyabb hőmérséklet idejére. Épületekben végzett tevékenységek esetén ventilátorokat, illetve ha rendelkezésre állnak, légkondicionálókat, valamint a távmunka vagy az asztal megosztás lehetőségeit kell kihasználni. Ha a munkát a szabadban kell elvégezni, a nyakvédővel ellátott fejfedő és az UV védőszemüveg a szabadtéri munkavégzés alapfelszereléséhez tartozik. A magas fényvédőfaktorú naptej rendszeres használata is elengedhetetlen. A légáteresztő szellős ruházat is megóv a túlmelegedéstől és a bőrkárosodástól.
1: Hétfő van, így újabb része jelentkezik Színes Kultúránk portrémagazinunk. Mai vendégünk Senk Angyalka, 1956-os magyar emigránsok gyermekeként New Yorkban született. Azt vallja, éppen a távolság tanította meg arra, mit jelent magyarnak lenni. Amerikában lettem magyar, fogalmaz. Gyermekkorát a New Yorki magyar közösségben töltötte, magyar iskolába járt, cserkészkedett, néptáncolt, a hétvégeket a magyar közösségi élet határozta meg. Ma az innsbrucki magyar élet motorja. Weber Katalin beszélgetett Senk Angyalkával, most ebből készültem önöknek egy kis részlettel.
2: New Yorkban születtem, szüleim 56-ban menekültek, nagyszüleim is 56-ban menekültek. A tipikus New Yorki magyar életet éltük, ugye, hogy az ember szombatonként járt a magyar közösségbe, és akkor minden szombaton ott volt, volt magyar iskola, volt cserkészet, volt néptánc, és ilyenkor mi bent maradtunk a belvárosban, úgymond van Manhattanben. Az egyik nagymamám ott lakott, és akkor ott laktunk, és ott voltunk a nagymamánál. Másnap jöttek a szüleim, értünk, és akkor hát vasárnap így hazamentünk. Szóval ezek voltak a mi hétvégéink. Teljesen természetes volt, politikamentesen nőttem föl. Én magyar vagyok, befejeztük, és az, amit én a szívemben és a gyakorlatomban teszek, az minden magyar értéke és kincse. Szóval én ebben nőttem föl, és számomra az volt a fontos, hogy az én gyerekeim is így ismerjék meg, és ezt csak külföldön tehettem meg. Nem én választottam, és a szüleim sem választották, a sors így hozta, de lehet. És nem egy országhoz, hanem a nyelvhez, kultúránkhoz kötődik az, hogy átadjuk-e vagy sem.
3: Biztos, hogy valamikor felébredt ez a kíváncsiság, nem az ország iránt, hogy vajon milyen is lehet, mikor is jártál először Magyarországon?
2: 1973-ban, akkor, amikor az 56-osok, azt hiszem 72-től mehettek hivatalosan Magyarországra, és akkor a szüleimmel, öcsémmel négyen, két hónapra hazamentünk, felpakolva 100 000 ajándékkal minden rokonnak. Bejártuk az egész országot, mert mindenhol van rokonunk, és akkor ismertük meg az országot.
1: Színes Kultúránk adásunk Senk Angyalkával tehát ma este 20:30-kor kezdődik a Rádió Burgenlandon és online. Ha lemaradnának a beszélgetésről, akkor azt adásunk után podcast formájában is meghallgathatják.
4: Időjárás.
1: A hétfő napos, többnyire még forró idővel ér véget. Éjszaka derült lesz az ég, a déli szél mérséklődik, a hőmérséklet 23 és 16 fok közé csökken. Holnap, vagyis kedden folytatódik a rendkívüli hőség, a legmagasabb hőmérséklet 35 és helyenként 40 fok körül alakul. Reggeltől estig napos idő várható, csak kevés felhő lesz az égen, időnként pedig mérsékelt déli szél élénkül meg. Továbbra is elengedhetetlen a megfelelő folyadékfogyasztás ebben a hőségben. Vigyázzanak magukra! Hírmagazinunk végén megköszönöm figyelmüket. Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. Színes Kultúránk adásunkban már Weber Katalin kolléganőm várja önöket 20:30-től. Én addig is további szép estét és jó rádiózást kívánok!

0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 20 Uhr.
1: Im Nachrichtenstudio ist Konstantin Hahn. Nach dem Massenandrang von Migranten auf die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika fordert EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ein geschlossenes europäisches Vorgehen. Zuvor hatte der spanische Premier Sanchez noch bei vielen EU-Ländern fehlende Solidarität kritisiert. Aus Brüssel Johannes Perterer.
2: Vielen Dank für die raschen Rückführungen jener, die aus Marokko nach Ceuta gekommen sind, schreibt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute in einem Brief an den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez. Von der Leyen fordert ein geeintes Vorgehen zum Schutz der EU-Außengrenzen. Ende vergangener Woche waren Zehntausende Migranten in die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika gelangt. Spaniens Ministerpräsident Sanchez warf daraufhin EU-Ländern fehlende Solidarität vor. 22 EU-Länder warfen Madrid hingegen indirekt vor, in Sachen Migration einen zu lockeren Kurs eingeschlagen zu haben. Morgen Vormittag kommen die EU-Innenminister zu einer Dringlichkeitssitzung per Videoschaltung zusammen, um gemeinsame Schlüsse aus den Ereignissen in Ceuta zu ziehen.
1: US-Präsident Trump hat eine Fortsetzung der Seeblockade gegen den Iran bekannt gegeben. Die US-Armee werde die iranischen Häfen so lange blockieren, bis es ein Abkommen oder eine vollständige Kapitulation des Iran gebe, erklärt Trump. Der Iran hatte zuvor betont, dass bisher keine neuen Verhandlungen mit den USA geführt würden. Eine 86-Jährige ist am Landesgericht Salzburg wegen versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt worden. Dabei gilt die Anwendung einer außerordentlichen Strafmilderung. Die Pensionistin soll im Oktober des Vorjahres versucht haben, ihre geistig behinderte Tochter zu vergiften, damit diese nicht ins Pflegeheim kommt. Danach wollte die 86-Jährige Suizid begehen. Sie und ihre Tochter wurden aber vom Ehemann gerettet. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Im Weltfußball spitzt sich der Machtkampf zwischen UEFA und FIFA weiter zu. Nach dem gescheiterten WM-Milliardenprojekt von FIFA-Präsident Infantino droht der Europäische Fußballverband jetzt mit rechtlichen Schritten. Christoph Ott.
3: Die UEFA fordert Gianni Infantino und den Weltverband FIFA laut Medienberichten in einem Schreiben auf, sämtliche Unterlagen rund um das geplante Projekt zu sichern und nicht zu vernichten. Gleichzeitig prüft der Europäische Fußballverband rechtliche Schritte, ein Schiedsverfahren und Beschwerden bei den zuständigen Behörden. Hintergrund ist Infantinos Plan, 20% der geplanten Tochtergesellschaft FIFA Forward Enterprise, kurz FFE, an private Investoren zu verkaufen. Dort sollten die kommerziellen Rechte der Männer- und Frauen-WM sowie der Club-WM gebündelt werden. Das Vorhaben ist nach massivem Widerstand mehrerer Kontinentalverbände gescheitert. Die FIFA musste daraufhin den Investorendeal schließlich zurückziehen. Die UEFA wirft Infantino mangelnde Transparenz und schlechte Verbandsführung vor und hat ihm bereits öffentlich das Vertrauen entzogen. Laut internationalen Medien wird außerdem schon über mögliche Nachfolger von Infantino spekuliert.
1: Das waren die Nachrichten mit Konstantin Hahn. Zum Wetter.
4: Die letzten Regenschauer und Gewitter klingen bald ab. Der Rest der Nacht verläuft trocken und es klart verbreitet auf. Es bleibt lau, Tiefstwerte 12 bis 24 Grad. Morgen Dienstag und am Mittwoch erreicht die Hitzewelle den nächsten Höhepunkt. Die Temperaturen klettern auf 30 bis 38, im Osten vereinzelt auf 40, wenn nicht sogar 41 Grad. Dazu ist es bei lebhaftem Südwind meist wieder strahlend sonnig, nur im Berg- und Hügelland an den Nachmittagen stellenweise gewittrig. Am Donnerstag mehr Gewitter und im Westen schon kühler. Am Freitag geht die Hitzewelle überall zu Ende. Soviel zum Wetter von Michael Mattern.
5: Színes Kultúránk.
6: Mai vendégünk, ahogy magáról mondja, Amerikában lett magyar. Talán éppen a távolság tanította meg arra, mit jelent magyarnak lenni.
7: New Yorkban születtem, szüleim 56-ban menekültek, nagyszüleim is 56-ban menekültek. Én magyar vagyok, befejeztük, és az, amit én a szívemben és a gyakorlatomban teszek, az minden magyar értéke és kincse.
6: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Weber Katalin köszönti Önöket ma este. Színes kultúránk mai vendégét a közelmúltban Innsbruckban kértem meg egy beszélgetésre, amikor is meglátogathattam az innsbrucki magyar közösséget. Ennek a közösségnek a motorja Schenk Angyalka. Schenk Angyalka 56-os magyar emigránsok gyermekeként New Yorkban született. Gyermekkorát a New Yorki magyar közösségben töltötte, magyar iskolába járt, cserkészkedett, néptáncolt. Ma az innsbrucki magyar élet egyik főszervezője, támogatója. Tevékenységét felsorolni is elég. A 79-es számú dr. Kozma György cserkész csapat vezetője, az innsbrucki magyar ifjúsági és kultúregyesület vezetője, a Neve nincs óvodai csoport kezdeményezője és vezetője, a tiroli magyar anyanyelvi oktatás támogatója. Senk Angyalkával az innsbrucki magyar ház kertjében beszélgettünk.
7: Az évek folyamán az ember foglalkozik a témával, foglalkozik a körülményeivel, rájön dolgokra, vagy megfogalmaz dolgokat, ami kézenfekvő volt, ami a legtermészetesebb a világon, de akkor se érti meg sok mindenki, hogy miért és hogyan teszi azt, amit tesz, illetve miért beszél így magyarul, vagy miért fontos számára. És az én esetemben is ez nem volt másképpen. Ugye New Yorkban születtem, szüleim 56-ban menekültek, nagyszüleim is 56-ban menekültek. A tipikus New Yorki magyar életet éltük, ugye, hogy az ember szombatonként járt a magyar közösségbe, és akkor minden szombaton ott volt, volt magyar iskola, volt cserkészet, volt néptánc, és ilyenkor mi bent maradtunk a belvárosban, úgymond Manhattanben. Az egyik nagymamám ott lakott, és akkor ott laktunk, és ott voltunk a nagymamánál. Másnap jöttek a szüleim, értünk, és akkor hát vasárnap így hazamentünk. Szóval ezek voltak a mi hétvégéink. Teljesen természetes volt, politikamentesen nőttem föl. Én magyar vagyok, befejeztük, és az, amit én a szívemben és a gyakorlatomban teszek, az minden magyar értéke és kincse. Szóval én ebben nőttem föl, és számomra az volt a fontos, hogy az én gyerekeim is így ismerjék meg, és ezt csak külföldön tehettem meg. Nem én választottam, és a szüleim sem választották, a sors így hozta, de lehet. És nem egy országhoz, hanem a nyelvhez, kultúránkhoz kötődik az, hogy átadjuk-e vagy sem.
6: Biztos, hogy valamikor felébredt ez a kíváncsiság, nem az ország iránt, hogy vajon milyen is lehet, mikor is jártál először Magyarországon?
7: 1973-ban, akkor, amikor az 56-osok, azt hiszem 72-től mehettek hivatalosan Magyarországra, és akkor a szüleimmel, öcsémmel négyen két hónapra hazamentünk, felpakolva 100 000 ajándékkal minden rokonnak. Bejártuk az egész országot, mert mindenhol van rokonunk, és akkor ismertük meg az országot. Ami esetleg nekem a legeslegfontosabb forrása ahhoz, hogy megismerjem a magyar kultúránkat, Magyarországot, az a néptánc volt, meg hogy a Kaszni Magyar Gimnáziumba jártam, és a diákok közül mindenhonnan voltak. Szóval nem csak a nagy diaszpórából, hanem akik disszidáltak Magyarországról is oda kerültek, akkor akik Erdélyt elhagyták. Szóval tényleg mindenhonnan volt ott magyar fiatal. Nekem sokkal fontosabb megkérdezni valakitől, hogy honnan származott, mert azáltal megismerem hazámat. Ha nem ismerem, akkor megnézem a térképen, mert azt tartom érdekesnek.
6: Említetted ugye már a gimnáziumot, de hogy is kerültél New Yorkból ebbe a Kaszni gimnáziumba?
7: Rájöttek szüleim arra, hogy az amerikai iskolába természetesen az angol erősödött, aminek következtében az öcsémmel egyre gyakrabban angolul kezdtünk el beszélgetni. Ezek után szüleim keresték a lehetőséget arra, mondván angolul nem fogunk elfelejteni, hogy megtanuljunk szépen magyarul. És annak idején megpróbálták azt a programot is, amit az anyanyelvi konferencia is ajánlott annak idején, hogy ilyen szó gyermeküdülői programokra jártunk. 6 hétig voltam én Fonyódon, ilyen 3 táborban, meg minden, és nagyon érdekes volt, jó volt, egy nagy kaland, de nem volt elég, szóval nem volt egy megoldás, ez egy nyári megoldás volt, ugye. És aztán hallottak a Kaszni Magyar Gimnáziumról, kiderült, hogy egy nagyobb New Yorki csapat van, aki járna, menne oda. Mentünk valami 15-en, együtt is repültünk. A szüleim azt mondták, jó, akkor ezt próbáljuk ki. Legalább 2 év, mert az egy év az nem az igazi, és én nekem nagyon bejött. Egy fantasztikus kórusnak lehettem tagja, a néptánc csoportnak is voltam tagja, cserkészetnek is voltam tagja, tehát ez egy óriási élmény volt. Én ott akartam maradni, én ott érettségiztem. Én úgy gondolom, hogy a nyugati magyarságnak egy olyan történelmi időszakáról beszélünk, ami külföldön történt. Ez is magyar történelem.
6: A sors, illetve a szerelem aztán úgy hozta, hogy az érettségi után sem mentél vissza Amerikába.
7: Nem, már az érettségi előtt megismertem a férjemet, illetve már 12 éves korom óta ismerem a férjemet. Felettem járt, ő volt az egyik diák néptáncvezető, leérettségizett, utána volt több lehetőség arra, hogy találkozzunk, hol Münchenben, a Müncheni Magyar Bálon, az volt az abszolút csúcs rendezvény. Nekem az volt a tervem érettségi után, hogy Magyarországra megyek tanulni. De aztán az évek folyamán azt a döntést hoztam, hogy esetleg ide jövök, és akkor innentől a közös jövőnket építjük.
6: Aztán nem csak egymás jövőjéért tettetek, illetve tettél te nagyon sokat. Hogy is lett az egykori New York-i magyar kislányból itt az innsbrucki magyar élet vezetője?
7: Egyszerű, felkértek arra, hogy a cserkész csapatot vezessem. De például párhuzamosan ezzel nagyon aktív IMIASZ vezetőségi tag lettem, az Innsbrucki Magyar Egyetemisták és Akadémikusok Szövetségének diákelnöke voltam, és így rátekintést nyertem az ausztriai egyesületi életre. És akkor derült ki, hogy van az az anyanyelvi oktatás. És akkor felmértem, hogy egy cserkész csapat, vagy egy egyesület. Ha be akar indítani egy magyar oktatást, akkor kell egy helyszín, azt hol találsz, és mennyibe kerül. Kell egy tanár. Én úgy gondoltam, hogy már ilyen szempontból is, mint szervező, egyértelmű, hogy a közoktatásba kell ezt megszervezni. A közoktatásba nem kerül semmibe, a tantermet biztosítja az igazgatóság és a tanárt is. Tehát ez egyértelmű volt, ez szervezés szempontjából. A másik oldala a dolognak természetesen az, hogy akadémiai szempontból a bizonyítványba nyomon követhető, hogy magyar órára járt, illetve érettségizhet is belőle. Én nem akarnám ezt megvonni senkitől, hogy ne legyen ilyen, és ne élhessen egy ilyen lehetőséggel. Mert ez olyan kapukat nyithat neki a jövőbe, amit nem is gondol. És ez is már 20 éve történt, ugye? És ekkor indult el a Neve Nincs is. Hogy tényleg mondhassuk azt, hogy nullától érettségig tudunk foglalkozni, és tudunk egy közösséget nyújtani a magyar gyerekeknek. A néptánc az egy szívügy volt mindig, és láttam, hogy ezt valószínű később fogom már csak saját gyerekeimmel megvalósítani, mint partner, mert az már pénzbe kerül. Nyilván azt is meg tudnám csinálni, szó se róla, csak hát annyi óra nincs a napban. Emiatt örültünk annak, hogy 3 éve nyertünk ösztöndíjast, és elkezdhettük ezt. Ugye mi regős cserkészek is vagyunk, az egy szakága a cserkész mozgalomnak, és már 48-szor tartottunk húsvéti regős tábort. Azokra elkezdtem vinni a gyerekeket, és ott, amiket tanultak, próbáltuk itt, szóval főleg, hogyha karikázó volt, akkor próbáltuk azokat itt átadni. De nem elég, szóval 2 kéz nem elég. És ezért ez az ösztöndíjas program, ez nagyon jó, hogy megvalósult. Az első 2 évben csak a felnőtteknek akartuk látni, hogy egyáltalán van-e érdeklődés a dologra, és most idén a gyerekeknek is lehetett beindítani. Én tudom, hogy vannak gyerekek, akik Magyarországon ezt nem ismerték volna meg, illetve itt élnek, és hogy is ismernék meg. És sokan itt jártak először táncházba. Nem azt mondom, hogy mindenkinek tetszik, de nem kell mindenkinek táncolni, el lehet jönni a jó közösség miatt. Ez magyar. Ez az egyesület, ez tényleg azért jött létre, mert mi már tudtuk, hogy minek kell.
6: ahol mi beszélgetünk, az Innsbrucki Magyar Diákotthon és Kultúrcentrum gyönyörű kertje, de ezt ti azt hiszem itt csak Magyar Háznak hívjátok. Mennyi minden történik itt? Mit jelent számotokra ez a ház?
7: A Magyar Ház az egy fogalom. Mi nekünk egy olyan fogalom, hogy egybe is írjuk, mert nem egy ház, ami a magyarok háza, szóval a Magyar Ház, és észreveszem sok helyen, hogy külön írják, de mi ezt egybeírjuk, mert nekünk ez egy fogalom. Megyünk a Magyar Házba, szóval amúgy ugye lenne egy neve, az Innsbrucki Magyar Diákotthon és Kultúrcentrum, de megyünk a Magyar Házba. A Magyar Ház az egy közösségi találkozási lehetőség, és nekünk rengeteg szép emlékünk fűz a házhoz, és a gyerekek számára is nagyon fontos, hogy úgy nőjenek fel, hogy lássanak több generációt, és nem egy generációból áll a közösség, vagy a magyarságunk. Kezdeném akkor az egyházközséggel. A Római Katolikus Egyházközség már nagyon rég itt tartja a szentmiséit, minden hónap második vasárnapján. Akkor a péntek esték azok az Innsbrucki Magyar Egyetemisták és Akadémikusok Egyesületének az összejövetelei. Van, amikor előadás van, amikor különböző megszokott rendezvények a felnőttek számára is, eljön ide a Mikulás, és az mindig egy különleges élmény volt. Farsang és hát évzáró grillezés, ezek mind hozzátartoztak és hozzátartoznak a közösségi élethez. Azon kívül pedig vagyunk mi a cserkészek szombatonként, két hetente szombat délután 3-6-ig tartjuk a foglalkozásainkat, és délelőtt annak keretén belül beindítottuk a Neve Nincs Óvodát, és 5 éves kortól lehet persze cserkészkedni. Idén, hogy két ösztöndíjas támogatását is nyertük, elkezdhettük a gyerekek számára is a néptáncoktatást. A Neve Nincsesek közül, akik már úgy kinőtték a Neve Nincset, ők kezdtek el a táncra járni, és belőlük többen is most cserkészeten is megmaradtak. Tehát indul ez a folyamat, hogy egymás után részt vesznek a különböző programokon, ahogyan idősebbek lesznek a gyerekek.
6: Több évtizede vezetsz itt csoportokat, Angyalka. Mik voltak talán úgy a legszebb emlékek, vagy milyen terveid vannak még, és ki fogja átvenni?
7: Úgy érzem, hogy lassan a vége felé jár, de azért még van egy-két dolog, amit szeretnék elvégezni, mielőtt átadnám a cserkész csapatot. Az egyik az számomra zászlóavató volt, ami nemrég történt, és az tényleg egy nagyon fontos mérföldkő volt a csapatnak az életében. De egyébként van még egy-két dolog, de akkor úgy érzem, hogy nyugodt lelkismerettel át tudom adni, és megalapoztam a közösségnek a cserkész életet, és onnantól a fiatalok majd biztos, hogy fognak új dolgokat bevezetni, de leraktam az alapköveket. Ugye én még akkor kezdtem el cserkészkedni, amikor még nem voltak gyerekeim, tehát azáltal, hogy családot is alapítottunk, intenzívebben éreztük azt, hogy milyen hiányosságok vannak a közösségben, a fiataloknak nem volt meg a helyük, és ezen szerettem volna változtatni. Mert én úgy gondolom, hogy alulról kell, a legkisebbektől kell felfelé építeni a közösséget. Egy nagyon szép időt éltem meg, nagyon, nagyon jó a fiatalokkal foglalkozni, és nagyon jó az ő védelmükben eljárni mindenben, mert övéki a jövő. Tehát egy olyan cél, hogy nem öncél, mert a fiatalokért teszi az ember azt, amit tesz. Lehet sokat tanulni tőlük, és ezt szívesen megosztanánk még több gyerekkel is, mert szerintem egy különleges dolog, hogyha meg tudjuk adni gyermekeinknek azt a lehetőséget, hogy külföldön élnek, hogy a helyi befogadó ország közössége és társadalma mellett a saját anyanyelvének a körén belül tud egy baráti kört is nyújtani a gyerekeknek. És legyen ez a magyar oktatás, vagy legyen ez a cserkészet, vagy a néptánc, de ezzel a rendszerességgel, és az a legfontosabb, hogy rendszeresen járjanak, kialakulnak élmények, kialakulnak dolgok, hogy együtt tanulnak valamit, vagy együtt próbálkoznak valamit, vagy figyelünk arra, hogy erősek legyenek abban, hogy igenis lehetsz te magyar, még akkor is, hogyha külföldön vagy. Teljesen természetes. Ez a hozzáállás, mert mi ebben nőttünk föl, én ebben nőttem föl. Én ezt autentikusan tudom átadni.
6: Még egy nagyon rövid kérdés. Miért? Miért csinálod, miért csináltad ezt, mit adott ez neked?
7: Hú, ez egy, igen, meg kell a segítség, mert természetes. Szóval én nem azért kezdtem el, mert hogy a gyerekeim, szóval ahogy mondtam az előbb, én anélkül is elkezdtem és csináltam, amikor még nem voltak gyerekeim. És most, hogy bizonyos dolgokban ugye a fiatalok vezik át, akár lányom, vagy lányaim, akkor azt mondanám, hogy én tudom, hogy milyen volt az egyedül ott állni. És jó valakivel megbeszélni a dolgokat, jó tudni, hogy valaki mögötted áll, jó tudni azt, hogy minden időkben van valaki, aki segít, és ezt a közösséget is, ezt a hozzáállást, ezt fel kell építeni. És hogyha a mi családunk lesz az, aki ezt így egyik generációról a másikra felépíteni, akkor legyen úgy, de a fiataloknak szükségük van erre a lehetőségre, és arra, hogy találkozzanak. És előbb vagy utóbb természetesen majd az unokák is részt fognak venni ezeken a programokon. Ez egy segítség, egy lelki segítség, egy gyakorlati segítség, és ez nem is tudom, hogy mondjam, de egyszerűen természetes.
6: Angyalkának megköszönöm a beszélgetést, munkájához továbbra is sok örömet, egészséget kívánok. És most egy meglepetés, mivel a népzene, néptánc, a Szíve Csücske és Földes János a Bogja zenekartól már többször meghívták Innsbruckba workshopot tartani, ezért most a Bogja játszik. Hallgatóinknak megköszönöm, hogy velünk tartottak, további szép estét, viszont hallásra!